0: taki joke.
1: Bo you feel me a fast ex intrada siła szemem előtt. Egy ilyet felvetni szélek.